0: Jó estét kívánunk!
1: Jó estét a rádió hallgatóknak! Udvardi Marci vagyok.
0: Antonovics Bence vagyok, a Réz eleje fanfárosoktól. Üdvözöljük a rádió hallgatóit!